0: Faz mi antrofou, arei na 89.3.
1: Alwan fampala lamba ovou amni valuralna, nyalatsina nyatsamjuma.